0: Pesten kívül is. Bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: rosszabb, mint a nyugat.
1: A keletére
0: rosszabb, mint a nyugat.
1: Jóba rossz és a kettel
0: rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
2: Két oldalú, mint Bud Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

FM.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Citromekke!
2: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubban. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

I am. Reincarnated, I was stargazing.

0: műsorban termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Levent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai

0: Tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
0: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani ész.

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Old School, New School, yeah. Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Károkat okozott a vihar, változik a tűzifa álfája. Csetepaté volt Pesterzsébeten. Önök Gál Ildikót hallják. Sok dolga volt a tűzoltóknak tegnap. A viharkárok elhárításán dolgoztak a fővárosban és környékén. Több tucat bejelentést kaptak egyszerre, miután lecsapott az erős szél. Főként letört ágakat, kidőlt rönköket távolítottak el. Egy gaj például villanyvezetéket szakított el a Hűvösvölgyi úton, míg erdőkertesen egy fa zuhant a mellette lévő családi házra. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami csak nem 400 000 rászoruló gyerekhez juthat el. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a Bécsi és az Ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékoztatni.

0: tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Hajba kaptak, és még egy pisztoly is előkerült Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd egymásnak ment egy gyorsétterem parkolójában. Egyikük gázriasztó fegyvert is használt, leadott egy lövést. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott, őt még keresik. Felújítják a Queen budapesti koncertfilmjét. Ez ősszel látható a mozikban. Az alapanyagot 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítették. A 4K-s világpremiér szeptember 15-én várható. A fellépés a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Folyamatos növekedés, és még mindig nagyon népszerű, és nagyon-nagyon szeretitek. Érkezik Dash Youngfly nagy sikerű nyári dala, az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, tudjátok, a 96.4.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Megvan az új alkotmánybíró. Baj van az egyik Lemmag termékkel. Nincs nagy szúnyog tenyészőhely. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Levent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood Lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
2: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
1: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: eyes into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: Közlekedés.
2: Kitűnő kedreggelt és szuper napot mindenkinek. Árpi vagyok, már is mondom a közlekedési infókat. Budára látogatunk a 12. kerületben, ahol napközben félpályás lezárásra kell számítanotok az 5-ös úton, közel a Mennyit úthoz. Ez az infó jól jön, hogyha erre van dolgotok. Jön Gangsta Zoli és a Kártel, a jó, a rossz és a Kártel. Itt a kedvenc rádiótokban.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Biscuit

Bro, vágod? Ez a 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Molye, Silent Eddy, Skilly Bank, Shenseea közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Biz FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
3: Károkat okozott a vihar, változik a tűzifa álfája. Csetepaté volt Pesterzsébeten. Önök Gál Ildikót hallják. Sok dolga volt a tűzoltóknak tegnap. A viharkárok elhárításán dolgoztak a fővárosban és környékén. Több tucat bejelentést kaptak egyszerre, miután lecsapott az erős szél. Főként letört ágakat, kidőlt rönköket távolítottak el. Egy gaj például villanyvezetéket szakított el a Hűvösvölgyi úton, míg erdőkertesen egy fa zuhant a mellette lévő családi házra. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami csak nem 400 000 rászoruló gyerekhez juthat el. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a Bécsi és az Ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Hajba kaptak, és még egy pisztoly is előkerült Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd egymásnak ment egy gyors étterem parkolójában. Egyikük gázriasztó fegyvert is használt, leadott egy lövést. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott, őt még keresik. Felújítják a Queen budapesti koncertfilmjét. Ez ősszel látható a mozikban. Az alapanyagot 1000

0: 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítették. A 4K-s világpremiér szeptember 15-én várható. A fellépés a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 név BSFM, Rap Hip Hop R&B, mindenkinek kitűnő kedreggelt és szuper napot. A mikrofonnál RP, egy hazai platina lemezes jön, Sub Bass Master, nincs nő, nincs sírás.

0: Vízközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Sávlezárásra kell készülnötök a Dózsa-György úton, a Tököli út közelében, amely közelesik a Sajó utcához. Ez az info mindenképpen jó jön a haladás során. Érkezik Travis Scott Drake közöse, és egy kiváló alkotás, Sicko Mode, itt a 96.4 Bass FM.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96-nyi BSFM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96-4 BSFM. Hírek.
3: Ikerház éget Zuglóban, sokszor választjuk a külföldi repteret, partifotókból nyílt kiállítás. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Zuglói Ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a tovább terjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
4: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
3: Egyre több magyar utazik nyáron, regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített, a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Online is csavarjatok minket a világ bármely pontjáról, ibizafm.hu. Kicsit romantikázunk megint, magyar vonalról, BSV Nagybogi, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Vízközlekedés.
1: Szuper reggelt minden bészesnek, és dinamikus napot, csak óvatosan a kilométerek során. Már is mondom a részleteket mellé. Továbbra is fennállnak a korlátozások a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Ez az info jól jön. Érkezik az ausztrál Mass Wolf, Astronaut in the Ocean. Itt a 96-i Bészefonon.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Kiss FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Kiss FM. Hírek.
3: Alkotmánybírót választott a parlament, baj van az egyik lemmag termékkel, nincs nagy szúnyogtenyészőhely, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tonevent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorúbb fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. Két hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
4: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
3: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper keddet mindenkinek, érkezik nálunk ismételten Dash és a Winnie Pooh. Itt a 96 Base FM-en, a kedvenc rádiót.

96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő alkotás finoman szólva inasba rakta a szakmát. 2019. november 8-án debütált, 1 milliárd 650 milliónál is többször kikkeltetek rá. Érkezik Karol G, Nicki Minaj közöse és a Tusa. Csak az Egyesült Államokban 41-szeres platina a latin-amerikai adásokkal együtt, és szinte mindenhol nyert, ahol fontos. Jön a Tusa itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ez pörög itt a 96.4 Beast FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy iszi a Dunának a mutakamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
3: Károkat okozott a vihar, kisebb lehet a tűzifa áfája. Gázpisztollyal lőttek Pesterzsébeten. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Sok dolga volt a tűzoltóknak tegnap. A viharkárok elhárításán dolgoztak a fővárosban és környékén. Több tucat bejelentést kaptak egyszerre, miután lecsapott az erős szél. Főként letört ágakat, kidőlt rönköket távolítottak el. Egy gaj például villanyvezetéket szakított el a hűvösvölgyi úton, míg erdőkertesen egy fa zuhant a mellette lévő családi házra. Csökkenhet a tűzifa áfája, erről beszélt a miniszterelnök a parlamentben napirend előtt. Magyar Péter elmondta, az adókulcs 27-ről 5%-ra mérséklődhet, így a rezsicsökkentésből a tűzifával fűtők is részesülhetnek. A kormányfő a korábban elfogadott intézkedésekre is emlékeztetett, miszerint szeptember 1-től áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek, valamint hogy érkezik a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás, ami csak nem 400 000 rászoruló gyerekhez juthat el. Változás a vasútnál. A déli körvasút fejlesztése miatt több időszakban egyik vágányon sem közlekednek a vonatok Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. Ez érinti egyebek mellett a Martonvásári, a Bécsi és az Ungvári szerelvényeket is. Lesz, ahol a MÁV buszok is besegítenek. Érdemes tájékozódni a MÁV honlapján a menetrendről. Pontos képünk lesz a szociális intézményekről. Országos állapotfelmérést végeznek a szakemberek a kormány kezdeményezésére. Ezzel elkezdődött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2030 megújulási program előkészülete. Hajba kaptak, és még egy pisztoly is előkerült Pesterzsébeten. Két férfi összeszólalkozott, majd egymásnak ment egy gyorsétterem parkolójában. Egyikük gázriasztó fegyvert is használt, leadott egy lövést. A verekedés másik résztvevője még a járőrök kiérkezése előtt autóval elhajtott, őt még keresik. Felújítják a Queen budapesti koncertfilmjét. Ez ősszel látható a mozikban. Az alapanyagot 1986. július 27-én a Népstadionban rögzítették. A 4K-s világpremiér szeptember 15-én várható. A fellépés a The Magic Tour című turné keretében zajlott le. Ma már sok napsütésben lesz részünk, érkeznek felhők, de csapadék nem érkezik. 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. A legtöbb helyen derült időre van kilátás. A hajnal még viszonylag friss lesz, 11 és 19 fok közé hűl a levegő. Délután már 29 és 35 fok közötti maximumokat mérhetünk. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő. Az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

év alatt több mint 75 milliós megtekintés, és azért a klipben eléggé erotikus, a néni azért kirakja az árut, de mi férfiak természetesen ezt nem bánjuk. Az Egyesült Államokban kétszeres platina, eddig az eladás folyamatosan növekszik, sok helyen nyitott első ilyen, érkezik az extrém külsejű Doja Cat és az Agora Hills itt a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Minden biztosnak szuper napot, és csak óvatosan a haladás során, már is mondom a közlekedési infókat mellé. Tart még a lezárás a 6. kerületben, Terézvárosban, a Szív utcában. Ha itt van dolgotok, ez az infó jól jöhet. Jön Nati Natasa, Nando Boom, Dimelo Flow 3-asa és a Dembow. Itt kedden is a 96-i Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM. Hey man, my real niggas in this motherfucker, man.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Robbantunk egy olyan videóklippel, amely a membránokat is megtáncoltatja. Érkezik nálunk az újdonsült Tommy Richman és pörög tőle a Million Dollar Baby. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en. Hangerőt fel!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Kigyulladt egy zuglói ház, sokszor választjuk a külföldi repteret, parti fotókból nyílt tárlat, önök Gál Ildikót hallják. Zuglói ikerház egyik lakása égett. Az udvaron és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel. A Kalocsa utcai otthon teljes terjedelmében égett, a tovább terjedést a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók 8 vízsugárral akadályozták meg. Sérültekről és a károkról egyelőre nem tudni. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet, mondta rádiónknak Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője.
2: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Egyre több magyar utazik nyáron, regionális és külföldi repterekről. Egy hazai nagy online utazás szervező adatai szerint ennek oka elsősorban az árkülönbségek és a szélesebb kínálat. A pozsonyi légi kikötő kiugróan jól teljesített, a foglalások 128%-kal nőttek éves szinten. Ott 14%-kal is alacsonyabb lehet az ár. Hozzátették, uniós fogyasztói kutatások szerint az utazók jellemzően a lakóhelyükhöz legközelebb eső repülőterekről induló ajánlatokkal kezdik a keresést. Sok esetben kiderül, a külföldi reptérre való eljutás költségét is beleszámítva, a teljes nyaralás olcsóbb lehet, mint Budapestről indulva. Fókuszban a magyar parti fotózás. Erről nyílik pop-up kiállítás a Zeneházában augusztus 4-én. A szeptember 13-áig ingyenesen látogatható tárlat a 2000-es évek budapesti klubkultúrájának vizuális emlékeit mutatja be a korszak meghatározó fotósainak és online archívumainak anyagából. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő keddet és szuper napot mindenkinek. A mikrofonnál RP. Száguldunk tovább, az egyik legsikeresebb hazai páros egyik korai dalával 2022-ből érkezik Azi és Desi közöse, vagyis Azaria és Des kombója és a Rét itt a 96 Ibiza FM-en kedden is a kedvenc rádiótokban.

0: Rap, hip-hop, R&B. 25. november 8-án droppolt, nyalogatja a 8 milliós megoldás megtekintésben. Héti nagyon jó produceri munkát végzett, érkezik Tyukodi Béci, ahogy itton ismerjük, Belánó, és dübörögtől a Starboy itt a Bass-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: unbreakable.
1: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, magyar vonal, és szerintem a dallamból már tudjátok, jön Manuel, Need You Puha, itt a 96 Base FM-en.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, egy nagyon szuper klasszikus szól, Outkast, Miss Jackson. Megyünk tovább, érkezik Kanye West, Jamie Foxx, Gold Digger közöse. Én mára ezzel a dalal búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, és természetesen a legszuperebb napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Árpi volt. Sziasztok, ciao.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölgyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit 'em Up Style Oops.

0: Levent Pál az új alkotmánybíró. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. A taláros testület új tagját titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanárát a Tisza párt jelölte. A tisztségviselő már le is tette esküjét a parlamentben. Szigorú fellépést várnak a súlyos közlekedési szabályszegéseknél. 2 hét alatt több mint 160 ezeren töltötték ki a közlekedés biztonsági társadalmi egyeztetés kérdőívét. A válaszadók keményebb intézkedéseket szeretnének, többek között az illegális utcai versenyzőkkel, a kirívó gyorshajtókkal és a visszaeső törvénysértőkkel szemben. Az európai tapasztalatok szerint számos országban a legsúlyosabb közlekedési kihágások visszaszorításához a pénzbírság önmagában már nem elég. Baj van a Wellgood lemmagjával. A Penny visszahívta a forgalomból a 200 g-os terméket a határérték feletti cianhidrogén tartalom miatt. Ez egy olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, de nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigén felhasználását. A hatóság kiemelte, amennyiben valaki az érintett cikkből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza el. Folyamatosan ellenőrzi a NÉBI a gyümölcsök növényvédőszer maradék tartalmát. Szamócákból az elmúlt 3 évben csak nem 200 mintát vizsgáltak meg, a nagy részük megfelelt az előírásoknak, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a hatóság növényvédelmi igazgatója.
1: A kifogásolt 13 minta közül mindössze 2 esetben fordult elő uniós határértéket meghaladó növényvédőszer maradék, amely miatt hatósági eljárás is indult.
0: Egyelőre nem okoznak nagy problémát a szúnyogok. Alig néhány helyen van szükség beavatkozásra, de a biológiai gyérítés a héten is folytatódik, közölte a katasztrófavédelem. A korábbi esőzések után csak elszórtan alakultak ki tenyészőhelyek. A tavak szegélyeiben, mocsári élőhelyeken ugyan elkezdődött a rajzás, de továbbra sincs túl sok szúnyog. A lárvák ellen ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Berek megyében lesznek kezelések. A tegnapi hidegfront hatására némileg csökkent a levegőben lévő pollenek mennyisége. Jó hír, hogy ma már sok napsütésben lesz részünk, csapadék nem érkezik. A szelet élénk lökések kísérik, 31 fokig kúszik a hőmérő higanyszála. Holnap kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma, a legtöbb helyen derült időre van kilátás. Csütörtökön folytatódik a napos, száraz, meleg idő, nem kizárt a 37 fok sem. Számottevő légmozgás a Kisalföldön valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Bills FM, Revival per MB. Tudjátok, ebből a dalból majdnem nem lesz semmi, mert a BSV azt ígérte, hogy csak akkor adják ki, hogyha összejön 50 000 like. A rajongók meg úgy voltak vele, hogy fogd meg a söröm. Aztán pár óra is kész is lett a premier itt a 96.4 Bills FM-en. So, as always, be mine.

drugs in a safe that I don't even wear. 96.1 Bass FM, Refhive Per & Babe. Érkezik a már önmagában kakukktojás Kidding, akinek semmilyen botrány nem volt az évtizedes karrierje során. Ez szinte Hollywood tagadás. Itt a Dead Wrong.

szempozar, ma kérlek ne zavar. Ennyi mez a napja, ennyi mez a nap. Kizártam a baj, csak élvezet marad. Ennyi mez a nap, ennyi mez a nap. Az életem pozar, ma kérlek ne zavar. Ennyi mez a napja, ennyi

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz a

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik T. Danny és a Ha elmegyek. A cím alapján pedig azt is hihetnénk, hogy valami szakítós üzenetet hagyott, közben meg csak T. Danny abból csinál slágert, amiből mások maximum egy három oldalas jól kidolgozott üzenetet írnak hajnali kettőkor, amit aztán reggel úgyis gyorsan törlünk, ugye?

96.4 Bass FM, Refipe, R&B, kedvük Lemar és Sziza dala érkezik, aminek a címét Martin Luther King Jr. illette, de nincs itt történelem óra, inkább két Grammy-díjas előadó, akik szerelmi kis előadást tartanak, közben pedig bebizonyítják, hogy még mindig tudnak úgy flörtölni, hogy abból millió stream legyen. Itt a Luther. If this

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, két rappernő érkezik hatalmas energiával és nulla türelemmel a felesleges drámákhoz. Glorilla és Megan Thee Stallion ebben a dalban elárulják, hogy milyen az, amikor valaki

0: FM 96.4 Bíz FM.
1: Ez így nem mehet.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és a következő órának menjünk neki együtt veletek, és dessárít ezt a Winnie Pooh.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Giroszt Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új foodtruckja. Ha kedd, akkor Giroszt Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bassz FM, Refi Pepe R&B. Érkezik az a Manuel, aki a trapből indulva úgy lett mainstream név, hogy közben nem dobta le magáról a melankolikus rác kapucnis pulcsiban karaktert. A Need You pedig egy olyan sztori, ami végre arról szól, hogy mi hogy vagyunk.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik a magyar alternatív hip-hop egyik különleges figurája, Lil Frack, aki úgy tud panaszkodni, hogy közben mégis van benne humor és önirónia. Jön a gosztoros dal itt a Bass-en, ez az Át.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata. Mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, A$AP Rocky és a Praise the Lord. A szám egyik érdekessége, hogy nem Rocky egyedül vitte végig ezt a dalt, hanem Skepta is ott van, a klipben London és New York találkozik, két város, estílus.

0: 96.4 Bills FM, Rapivel, PRMB, Pifóval és Marics Petivel várlak titeket a következő órában, és hagyjátok a cukros vizet emiatt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bills FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Gyrosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor Gyrosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM, Rehiba Párenbik 2026-ban aztán férfinak kell lenni a talpán annak, aki tudja, hogy egy nőt pontosan mivel tud elkápráztatni. Tézisnek nem rossz, de akkor állítsuk fel az antitéziseket és a szintézist Tom Richmannel és a Million Dollar Babyvel.

96.4 Bészafelm, Refi Pepe R&B, ahol nem kvótát teljesítünk, Sensi a különleges hangjával pedig 100%, hogy nem. A kedvenc rádiótokba lehet akár az első helyen a Bosszabb.

96.4 Bész FM, Rap Hip Hop R&B, küldjetek nekünk egy Viberes vizit a 0620-96-99-99-en, és ugyanígy be is tudtok csörögni. Egyébként pedig, ha már úgyis a telefonotokon vagytok, akkor gyertek velünk Facebookon, Instagramon, és hallgassátok a Bész FM-et online is, www.

0: 98.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B, Faragó Janka vagyok. Nagyon szépen köszi, hogy együtt toltuk ezt a mát itt a Bass FM-en. Holnap is találkozunk 10-től. Vigyázzatok magatokra, és bírjátok ki ezt a brutál forróságot, mert hogy 30 fok felett már nem létezik más, csak Doja Cat és az Agora Hills.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

98.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Etherben, a menőbbnél menőbb zenéket hozom. Hozok külföldi és hazai slágereket is. Most például pörög az Engedjel, Boraitól, GVM-től és Mistől, a Bass-en.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Ez volt a Diaz Mentától a Méreg, és a következő percekben is két úriember érkezik hozzánk. Ez lesz a Shake That, Eminem és Nate Dogg közöse, a BFM.

0: R&B éjjel-nappal 96.4 Beats FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

94 BFM, rap, hip-hop, R&B. Bárhova megy, Tajlánál mindig több telefon van. A legújabbat azért szereti, mert gyors, és abban használja az applikációkat, viszont annak túl éles a kamerája, amit nem szeret, úgyhogy hord egy pár éveset is, és azzal szokott szelfizni. Amondó vagyok, hogy valószínűleg az összes telefonjával szép képet csinál magáról, hiszen egy gyönyörű hölgy.

94 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 99 99-en tudjátok megtenni. Daninak pörög pogány induló. Azt írta, hogy válasszak én, mit szólsz a mámorhoz, itt a 96.4-en.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Rihanna egy nagyon sikeres üzletasszony, felépítette a saját márkáját, a Fentit. És a legújabb reklámfilmjében nem más, mint férje, A$AP Rocky is szerepel. Pörögjön a Work, Drake-kel közösen, itt a 96.4.

0: Boys.
1: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap,
2: hip hop,
1: R&B. Peace.
3: A legaljáról indultam el a portból. Emlékszem, annó mindig kilógtam a sorból, de most én vagyok a ki.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Megtaláltok minket a social médiában. Tudtok hozzánk csatlakozni, Facebookon és Instán is.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassó haladás a 11. kerületben a Bocskai úton, a Nagyszülős utca irányába. Úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Érkezik Pifó és Marics Peti, ez a Schindler, a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.1 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Burna Boy egyik legsikeresebb trackjével, a Siri Boys-zal megyünk tovább, ami hatalmasat ment nemzetközi slágerlistákon is. Pörög a dal, itt a Vissen.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Ézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Pörög a Superhero, Metro Boomintól, Future-től és Chris

0: Millás közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. A 20. kerületben torlódás van a Helsinki úton, úgyhogy ha teltitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Ez a Tip-Tip, Destől, Young Flytól és Azariától, a Bissen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.1 BFM, rap, hip-hop, R&B. Nagy sütögetésben van Szentről Szí, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mikor droppolja végre azt a bizonyos új tracket, de addig is jöjjön Lil Baby-vel

96.8 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Pörög Biz

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. De most elköszönök, Revolution átveszi a stúdiót a Bakpakkal, Destől, Jánfájtól és Azariától. Itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra. A Vitéz kürtösnél az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
4: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

0: Pécs közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 9. kerületben, méghozzá Ferenc téren. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább, Dash-sel és Youngfly-jal és a nyár egyik nagy slágerével, Oh Mama című közös dalukkal, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Cypress Hill-ék ikonikus dal, az Insane in the Brain után gurulunk is tovább az idei fesztiválok egyik headlinerével. Ő nem más, mint Pogány induló, és szóljon tőle Afrobeat című slágere itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.

Ilyen a biznisz, te is osztani mész. Biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek. Az ottani hésznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.

0: ilyen egy svindler.
1: 96.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. Egy jó kis fenékrázós dallal megyünk tovább, érkezik Bossman Low, tőle is Shake the Rest című dala, itt a kedvenc rá.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá Lovasi László utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót. Mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon Tiara című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

98.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek, hogy továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Kidding Devron című dala után pedig Azáriával is, de sem megyünk tovább, tőlük is pörögjön Drogba című slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a BFM.

96-ig Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Most hétvégén volt szerencsém találkozni a következő előadóval személyesen is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó srác, egészen jó zenéket ír, és szépen lépdel felfele azzal a bizonyos ranglistán. Ő nem más, mint Pifu, tőle is Szóljon, változnak a helyek című dala itt a Base-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Doja Cat Agora Hills című dala után gurulunk is tovább méghozzá Dash-sel. Tőle is szóljon Vili Puc című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Beats FM-en.

0: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Polo G Rapstar című dala után gurulunk is tovább, most már újfent magyar vizeken. Érkezik a folytatásban Jude Law, Tőle is szóljon Sötét című dala, itt a Bass-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkérdés

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok. 60, 30, 15. Nem matematikai egyenletet mondtam, hanem 60 éves elmúlt Gangsta Zoli. A Gangsta Zoli és a Kertel formáció 30 éves elmúlt, és augusztus 15-én egy brutál nagy koncertet nyomnak a parkban. Most ők jönnek itt a Bass-en.

0: rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. Rosszabb, mint a nyuga. Nem értek el.
1: Két oldalú, mint van Bill Hickok, Piki Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig, VZ és Részműves Várj Meg című slágere után pedig The Kid Leroy-jal megyünk tovább, és kiderül is, hogy pontosan milyenek a lányok, ez Girls című dala itt a Beats-en.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Milyen is ez a bizonyos csavargó élet? Nos, a következő percekben megénekli és elreppeli nekünk ezt K. Kevin és LL Junior, hiszen ez csavargó című közös daluk. Na gyerünk!

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Weeknd és Playboi Carti Timeless című dala után gurulunk is tovább magyar vizeken. Érkezik a folytatásban az ifjú tehetség Manuel, tőle is egy nagyon laza kis dal, Need You címen. Ez jön itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BFM-en.

0: Prada, Maybach, Lada, Escort, Mama, Teve, Pata.
1: Mindegy, mindegy, csak rap zene legyen és belé kis pénz. Mindegy, mindegy.

96.1 Biz FM Rap Hip Hop R&B záró már a Revolution munkatára, Doja Cat Paint the Tower című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Biz FM-en. Addig is további jó éjszakát, sziasztok! Yeah.

Old school, new school, rap, hip hop, R&B, 96.4 Bass FM.

teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint Lefty Ruggiero. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egy

0: bizfm.hu.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

Ez így nem mehet.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Pro, vágod, ez a 96.4 Beast FM. Beast FM.

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.